0: çalışma adamlarına somut iman dar kutmetik preyası zariyak. Bu somut Pakistan kaşın çağırma demli ünlükleri kaşan. Sazı akabarma bakhel kabarı yesisi primer kapkı değeri merakı nebali kriket olili dosro beyaz helma pani malesiyalı prazı diyeri gosa nebali sampaysron kucit nikaldi logata dosro o beyaz hel abnu bakhima bari kohu Australia Mazari Top 2020 Series ve Nepal Littisur Harbi Öresinde isimli Final Horvata Bahriye Kosa Hicibay Kukelma Nepal Kingsman Kutulisinde Ekti Sremli Brazil Haykoho Çoğutu Şaşkırın Kontrasti Amantran
1: Tamam, bir gansra, kakfondo kolonki ka satay, sa kaharu, sa wahil, balisor zomalda o maskotalma.
0: Siva haru, bina injeksan moti bindu ka apresan. Apresan pachi chasma lagaumu na farne premium lens. Bal balika ku aha ku power panna rukne myopia control lens. Dry aha ku therapy, aha ku pardas sa jana bindu ku upasar. Maat kan ghati ku upasar. Samajik suraksha kus ku swasthya bima suvidha. Website drishti.org Phone number 01-52-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53-53- καλάδι βρίσκει. Γεια σου Βιρτάλη, μου βοηθά. Ένσελ Πέκ, κι μου βοηθά. Σαν είναι πανίτσα, χαφανίκ.